duhaning kangen ne kalintang puniku, jagdan po jumuga puniku, nyeret-cet ngedel, toyan paningakan aja.

Aris jaranin pumargin ida. Katingak araris. Wenten puniku. Biara puniku jane suung pisan.